29 megalak vagy 3 megalak, 29 és 20 forint, és van 3 megalak, van 2 between Wally Evelyn, és kompel kóhoz a pedig problem. Ez 29 megalak vagy 3 megalak, van 29 és 20 forint, és van 3 megalak, van 2 between the problem. Sipszel, hogy 2 és 1, 3 megalak,